90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: We out.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

így születtek meg ezek a szép sztori. Gyönyörű lánya, fej és sportkocsi, az emlékben nem kopik. Jött néhány gin tonic, így születtek meg ezek a szép sztori.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább tart a vörös kód, lehet pályázni a nyírő élére. Vizsgálják az Intercity-ket, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a tikkasztó meleg, meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A szociális és családügyi miniszter döntése értelmében a speciális intézkedés jövő kedélyfélig marad érvényben. A cél, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Felhívást tettek közzé a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói tisztségére. A pozícióval határozatlan idejű szerződés jár. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június elején jelentette be, hogy pályázatot írnak ki az intézet vezetői posztjára, valamint Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Erről Vitézi Dávid miniszter számolt be. A MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró szerelvények forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság járműinek nagyjából negyede üzemképtelen, mert szerelésre vagy fővizsgára vár. Razziáztak az egyenruhások, több száz ittas vagy bódult sofőrt szűrtek ki a rendőrök egyetlen hét alatt. Az Európai Közlekedés Biztonsági Akció során csaknem 1,5 millió ellenőrzést végeztek, és 500 esetben kellett intézkedni alkohol vagy kábítószer fogyasztása miatt. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazó. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját.
1: A hőség szinte fullasztó, délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula, 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést, de később extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála. Szombaton 40 fokra készüljünk a Dunántúlon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Milliárdos kárt okozhatott az illegális cigarettagyár. Sokan választanak belföldi úti célt, több mint 20 itas sofőrt találtak. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazáson.
1: Pályaorientációs napközis tábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. A kéthetes táborra idén több mint 100 diák jelentkezett. A résztvevők több szakképző intézmény képzéseibe is betekinthetnek. A saját készítésű alkotás haza is vihetik majd. A több mint 10 éves múltra visszatekintő program egész napos felügyeletet és ebédet is biztosít a gyerekek számára. Ismét felszínre került a Cibakházi sziget a Tiszán, de egyelőre nem látogatható, számolt be a szoljon.hu. Az alacsony vízállás miatt előbukkanó homokpadot védett madarak vették birtokba, ezért természetvédelmi okokból korlátozzák a megközelítését. A sziget 2-3 hete vált újra láthatóvá. A különleges természeti képződmény megjelenése mindig a Tisza vízállásától függ, ezért előre nem lehet megjósolni, meddig marad a felszínen. A Cibakházi sziget a korábbi években kedvelt kirándulóhely volt, de a szakemberek szerint most a védett madarak nyugalma az elsődleges szempont. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
3: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ide vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turistautat, eltereljük onnan.
1: A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat. Több mint 2,5 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott a költségvetésnek egy nemzetközi bűnszervezet. A szoljon.hu azt írja, egy nyíregyházi ingatlanban működtettek illegális cigarettagyárat. Az ügyben a szolnoki járási ügyészség jár el. A nyomozás szerint a csoport azeri, portugál, fehér orosz és ukrán állampolgárokból állt, tagjai pedig szervezetten végezték a gyártást, a raktározást és a szállítást. A NAV rajtaütése során több mint 1 millió doboz hamis cigarettát, több tonna dohányt, valamint a teljes gyártóberendezést is lefoglalták. Az akcióban 19 gyanúsítottat vettek őrizetbe. Az ügyészség 18 ember letartóztatásának meghosszabbítását kezdeményezte. Összművészeti fesztivállal ünnepli 124. születésnapját a Szolnoki Művésztelep, tudatták honlapjukon. Az Artjáró nevet viselő rendezvényt pénteken és szombaton tartják a Zagyvaparti Művésztelepen. A látogatókat koncertek, kirándulások, irodalmi programok, színházi előadások és közösségi események várják. A fesztivál középpontjában az alkotás áll. Az érdeklődők több művészeti tevékenységet is kipróbálhatnak, köztük a festést, a grafikát, az agyagozást és a szobormintázást. A program része a nyitott műtermek látogatása és több kiállítás is. A gyerekeket külön foglalkozások és előadások várják. Meghosszabbították a másodfokú hőségriadót péntek éjfélig, szombattól pedig a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetés lép életbe, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon több forgalmas helyen párakapukkal segítik a felfrissülést, emellett a közkutaknál is lehet ivóvízhez jutni. A vármegyében összesen 230 klimatizált intézmény áll rendelkezésre azok számára, akik hűvösebb helyet keresnek. A MÁV Volán csoport a szolnoki vasútállomáson és az autóbuszállomáson ásványvizet oszt az utasoknak. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek a folyadékpótlásra. 21 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, írja a szoljon.hu. A Rotpol nemzetközi ellenőrzési akciója során a múlt héten összesen több mint 7400 járművezetőt ellenőriztek. Az ittas vezetők közül 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek volán mögé, amely már bűncselekménynek minősül. Az akció részeként egy 24 órás alkohol és drogmaratont is tartottak, amely alatt 2000-nél több sofőrt állítottak meg, közülük 7-en bizonyultak ittasnak. A rendőrség szerint továbbra is szükség van a rendszeres, célzott ellenőrzésekre az ittas és bódult vezetők kiszűrésére. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Fesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Fesztivál alapítója.
4: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítetnek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
1: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. A testvérvárosok küldöttségei tanácskoztak Szolnokon. A városvezetés házigazdaként fogadta a japán, észt, lengyel és román delegációkat a helyi városházán megrendezett szakmai fórumon. A város tájékoztatása szerint a résztvevők a jövőre vonatkozó elképzeléseiket osztották meg egymással, miközben tovább erősítették a kulturális és gazdasági kötelékeket. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol nem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik majd a hőmérséklet. Ma 35 fok lehet a maximum, de hétvégén már 40 fokot is mérhetünk. Éjjel 19-21 fokig frissül a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok! Június 25-én csütörtökön Vilmos Viola napja van, nekik és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok, és lehet engem utánozni a 0620 55 55 155-ön hívható SMS Viber. Mindjárt jön az Enigma és a Return to Innocence, előtte még a Unique, mindenek előtt Tom Novi az Unexpected-del, Max Levente vagyok, ez a
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel és két dívával megy tovább a csütörtök reggel. Közülük Shakira oroszlán részt vállal a foci VB-kből. Az idei torna hivatalos dalát is ő énekli, a Die Die-t. A megnyitón is fellépett, és sőt néha, ha kilátogat a foci meccsre, mint ahogy ezt tette legutóbb fiaival, a stadion kivetítőre is kiteszik, ekkor pedig óriási örjöngésbe kezd a közönség. Jön a Beautiful Liar, és nem sokára a TNT is. Itt a Besten. Jó reggel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: elég, mert jó. Best FM, a legjobb zenék, fokozódik a kánikula, egyre kegyetlenebb a forróság. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben, a csütörtök reggel pedig fél hét után Michael Bublé-val megy tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem vagy már. De ne itt, hogy nem látlak, jól tudom, hova visz az út.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sokan választanak belföldi úti célt, szakmákat próbálhattak ki a gyerekek, újra látogatható a Cibakházi sziget. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazáson.
1: Pályaorientációs napközis tábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. A kéthetes táborra idén több mint 100 diák jelentkezett. A résztvevők több szakképző intézmény képzéseibe is betekinthetnek. A saját készítésű alkotás haza is vihetik majd. A több mint 10 éves múltra visszatekintő program egész napos felügyeletet és ebédet is biztosít a gyerekek számára. Ismét felszínre került a Cibakházi sziget a Tiszán, de egyelőre nem látogatható, számolt be a szoljon.hu. Az alacsony vízállás miatt előbukkanó homokpadot védett madarak vették birtokba, ezért természetvédelmi okokból korlátozzák a megközelítését. A sziget 2-3 hete vált újra láthatóvá. A különleges természeti képződmény megjelenése mindig a Tisza vízállásától függ, ezért előre nem lehet megjósolni, meddig marad a felszínen. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol nem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik majd a hőmérséklet. Ma 35 fok lehet a maximum, de hétvégén már 40 fokot is mérhetünk. Éjjel 19-21 fokig frissül a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Július 25-én csütörtökön országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Ma már sehol sem várható csapadék. A 11-20 fok közötti reggelt 31-37 fokos kánikula követi, és erre készülhetünk majd holnap, de szombaton is, amikorra 34-40 fok közötti értékeket jósolnak. Pump It, ez már a Black Eyed Peas slágere, a legjobb zenék között itt a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hét után jön majd a Daft Punk legendás slágere. Round the World, és itt lesz Lotfi Begi, Náksi, az Álmok Futók és Dr. Béres a Hold dalával. Ha a dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. Nem sokára szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Turista utakra is kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzúzalék, milliárdos kárt okozhatott az illegális cigarettagyár, artjáró a szolnoki művésztelepen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Turista utakra is kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató. A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat. Több mint 2,5 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott a költségvetésnek egy nemzetközi bűnszervezet. A szoljon.hu azt írja, egy nyíregyházi ingatlanban működtettek illegális cigarettagyárat. Az ügyben a szolnoki járási ügyészség jár el. A nyomozás szerint a csoport azeri, portugál, fehér orosz és ukrán állampolgárokból állt, tagjai pedig szervezetten végezték a gyártást, a raktározást és a szállítást. A NAV rajtaütése során több mint 1 millió doboz hamis cigarettát, több tonna dohányt, valamint a teljes gyártóberendezést is lefoglalták. Az akcióban 19 gyanúsítottat vettek őrizetbe. Az ügyészség 18 ember letartóztatásának meghosszabbítását kezdeményezte. Összművészeti fesztivállal ünnepli 124. születésnapját a szolnoki művésztelep, tudatták honlapjukon. Az artjáró nevet viselő rendezvényt pénteken és szombaton tartják a Zagyvaparti művésztelepen. A látogatókat koncertek, kirándulások, irodalmi programok, színházi előadások és közösségi események várják. A fesztivál középpontjában az alkotás áll. Az érdeklődők több művészeti tevékenységet is kipróbálhatnak, köztük a festést, a grafikát, az agyagozást és a szobormintázást. A program része a nyitott műtermek látogatása és több kiállítás is. A gyerekeket külön foglalkozások és előadások várják. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol nem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik majd a hőmérséklet, ma 35 fok lehet a maximum, de hétvégén már 40 fokot is mérhetünk. Éjjel 19-21 fokig frissül a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, június finisében jövő héten már július lesz, repül az idő, mintha csak nemrég lett volna a 2001, amikor a Lady Marmalade óriási sláger volt. Ezzel indul az óra, ha a dugó baleset van valahol, vagy névnapos, szülinapos ünnepelne bárki, egyébként Vilmos Viola napja van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt az év 176. napján. Június 25-e van, csütörtök, a tengerész világnap, a vitiligó világnapja és a barlangok nemzetközi napja. És jön egy gyors időjárás jelentés innától, hat, azaz forró. A mai, a holnapi és a hétvégi napok időjárása is ilyen lesz. Kitartást hozzá!

0: Best FM, a legjobb zenék. Miami-ba utazunk a Fia 8-as hírek után Bill Smith-szel. Ott egyébként ma kellemesebb lesz az idő, mint nálunk. A maximum 32 fok körül alakul, míg idehaza 31-37 fok közötti kánikulára készülhetünk, és ez napról napra csak durvább lesz. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Harmadfokú hőségriadó jön a hétvégén, több mint 20 ittas sofőrt találtak. Négy témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Meghosszabbították a másodfokú hőségriadót péntek éjfélig, szombattól pedig a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetés lép életbe, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon több forgalmas helyen párakapukkal segítik a felfrissülést, emellett a közkutaknál is lehet ivóvízhez jutni. A vármegyében összesen 230 klimatizált intézmény áll rendelkezésre azok számára, akik hűvösebb helyet keresnek. A MÁV Volán csoport a szolnoki vasútállomáson és az autóbuszállomáson ásványvizet oszt az utasoknak. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek a folyadékpótlásra. 21 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, írja a szoljon.hu. A Rotpol nemzetközi ellenőrzési akciója során a múlt héten összesen több mint 7400 járművezetőt ellenőriztek. Az ittas vezetők közül 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek volán mögé, amely már bűncselekménynek minősül. Az akció részeként egy 24 órás alkohol- és drogmaratont is tartottak, amely alatt 2000-nél több sofőrt állítottak meg, közülük 7-en bizonyultak ittasnak. A rendőrség szerint továbbra is szükség van a rendszeres, célzott ellenőrzésekre az ittas és bódult vezetők kiszűrésére. Idén is négy témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Fesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Fesztivál alapítója. A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol nem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik majd a hőmérséklet, ma 35 fok lehet a maximum, de hétvégén már 40 fokot is mérhetünk. Éjjel 19-21 fokig frissül a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Miami. South Beach, bringing the heat.

0: A szerző a 80-as, 90-es évek egyik első számú és legismertebb popikonja. 1972. június 25 megszületett Mike Krüger, kanadai basszusgitáros, a Nickelback tagja, Chet Krüger énekes bátyja. És egy szomorú évforduló, 2009-ben a mai napon hunyt el Michael Jackson, a pop királya. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek! Lehet őket nálunk is köszönteni, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja Gergő, M1 Budapest felé Bicskénél autó az oldalán, brutál dugó. Köszönjük szépen, 0620-55-55-155. Ide írt nekünk Gergő, mindjárt 8 óra jönnek a friss hírek, a következő fél órában pedig többek között Robbie Williams. No regrets. They don't work. És a Follow the Flow is. Tartunk egy rövid szünetet, de aztán jönnek vissza újból a legjobb zenék.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Már számoljuk vissza a napokat. Az új évad rád vár. Biztosítsd a helyed. Újítsd meg bérleted. Szigligeti.com.
4: Akció a Husqvarna szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
2: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: Ahogy a Tiszaparti sétányon andalgunk, érdemes betérni a hatalmas Versegi Park egyik szegletébe, ugyanis itt bújik meg a Magyar Rózsák kertje, a Rozárium. A barokk stílusú park 1930-ban épült. A területen már ekkor rozáriumot, azaz rózsakertet alakítottak ki, ahol magyar nemesítésű rózsafajtákat telepítettek. 1949-ben a rózsák és a pergola is eltűnt a szolnokiak életéből, és csak 2009-ben kelt életre újból. Hihetetlennek tűnik, de Magyarország szinte összes őshonos nemesítésű rózsafajtáját megtalálhatjuk itt. Akadnak dekoratív fajták is, amelyek jó részt csak nemesítő telepeken, gyűjteményekben fordulnak elő. Érdemes közelebbről is megnézni a kert ékességét, a csepp alakú kutat, mely dr. Béres József, a híres Béres csepp feltalálójának emlékére készült.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
5: Folyamatosan szépül, újul, gyarapodik a világ legkedvesebb gyűjteménye a Maci Múzeumban Rákóczi falván. A kiállítást a rákóczi falvai születésű Balázs Antal és családja alapozta meg. A gyűjteményben vannak 100 éves, különleges történelmi jelmezes játék és utazó macik is. A medvéken túl babák, játékok, régi bútorok találhatók a tárlaton. A népi mesterségek, iparművészek, virágkötők által különleges ruhákban kelnek életre a macik, az egyéniségükhöz igazítva, de a kiállított darabok között híres emberek mackóit is láthatjuk. Az 1700 darabos macihad és babakocsi gyűjtemény mellett a restaurálásba is betekinthetünk, ahogy a helytörténeti érdekességeket is végigböngészhetjük, és Rákóczi Ferenc korába is betekinthetünk egy külön szobába a múzeumban Rákóczi falván.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
6: Sokan választanak belföldi úti célt, szakmákat próbálhattak ki a gyerekek, újra látogatható a Cibakházi sziget. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
7: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatásokról van szára. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek több napos belföldi utazáson.
6: Pályaorientációs napközis tábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. A kéthetes táborra idén több mint 100 diák jelentkezett. A résztvevők több szakképző intézmény képzéseibe is betekinthetnek. A saját készítésű alkotás haza is vihetik majd. A több mint 10 éves múltra visszatekintő program egész napos felügyeletet és ebédet is biztosít a gyerekek számára. Ismét felszínre került a Cibakházi sziget a Tiszán, de egyelőre nem látogatható, számolt be a szoljon.hu. Az alacsony vízállás miatt előbukkanó homokpadot védett madarak vették birtokba, ezért természetvédelmi okokból korlátozzák a megközelítését. A sziget 2-3 hete vált újra láthatóvá. A különleges természeti képződmény megjelenése mindig a Tisza vízállásától függ, ezért előre nem lehet megjósolni, meddig marad a felszínen. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol nem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik majd a hőmérséklet, ma 35 fok lehet a maximum, de hétvégén már 40 fokot is mérhetünk. Éjjel 19-21 fokig frissül a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok, 4 perccel múlt 8 óra, június 25-e van. Tombol a nyár és a nyári szünet, kitartást a kánikulához, jó nyaralást annak, aki a héten pihen. Ha pedig dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155. Rögtön Crystal Waters, nem sokára a Simply Red, most pedig Oli Mörsz jön. Max Emlevente vagyok, ez a
0: Best FM, a

0: Next FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át,

Könnyebb lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, jó utat, óvatosan a kánikulában, könnyebben elkalandozik a figyelmünk. Oldalára borult egy autó az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében. Egy sáv járható ott, emiatt 7-8 kilométeres az eset mögött a torlódás. A 76-os főúton Zalaegerszeg térségében a Kiskutasi elágazásnál két autó koccant, a 60-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Jó utat, jön a napfelkelte, egyébként a nyári napforduló nem egyenlő a legkorábbi napfelkeltével és a legkésőbbi naplementével. Ezek külön-külön részben már megvoltak. Június 16-án 4 óra 45-kor volt az idei legkorábbi napfelkelte, és holnap lesz a legkésőbbi naplemente. Jöjjön most a Sunrise, a nap felkelte a Simply Redtől is, itt a Besten. Jó reggelt!

0: Dead.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szombattól harmadfokú a hőségriasztás, közben extrém erős UV-sugárzás társul a kánikula mellé. Még a normál bőrtípusú embereknél is bőrpír jelentkezhet akár 10-15 perc napon tartózkodás után. Vigyázzunk a bőrünkre, magunkra, bár közben azért csábító a vízpart, 26 fokos a Balaton, mondom azért a Velencei tó hőmérsékletét is, bár ott meg rekord alacsony vízállást mértek, 25 fok a tóvize, a Tisza tó 26 fokos, a Fertő tóé 25. Még több friss info pillanatokon belül, rögtön 8:30, jó reggelt, a hírek után a Stereo MC's jön.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
5: Yes. Baby, come on. Martinez, you ready, girl?
6: Come on.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Turista utakra is kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzúzalék, milliárdos kárt okozhatott az illegális cigarettagyár, artjáró a szolnoki művésztelepen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Turista utakra is kerülhetett aszbeszttel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató. A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat. Több mint 2,5 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott a költségvetésnek egy nemzetközi bűnszervezet. A szoljon.hu azt írja, egy nyíregyházi ingatlanban működtettek illegális cigarettagyárat. Az ügyben a szolnoki járási ügyészség jár el. A nyomozás szerint a csoport azeri, portugál, fehér orosz és ukrán állampolgárokból állt, tagjai pedig szervezetten végezték a gyártást, a raktározást és a szállítást. A NAV rajtaütése során több mint 1 millió doboz hamis cigarettát, több tonna dohányt, valamint a teljes gyártóberendezést is lefoglalták. Az akcióban 19 gyanúsítottat vettek őrizetbe. Az ügyészség 18 ember letartóztatásának meghosszabbítását kezdeményezte. Összművészeti fesztivállal ünnepli 124. születésnapját a szolnoki művésztelep, tudatták honlapjukon. Az artjáró nevet viselő rendezvényt pénteken és szombaton tartják a Zagyvaparti művésztelepen. A látogatókat koncertek, kirándulások, irodalmi programok, színházi előadások és közösségi események várják. A fesztivál középpontjában az alkotás áll. Az érdeklődők több művészeti tevékenységet is kipróbálhatnak, köztük a festést, a grafikát, az agyagozást és a szobormintázást. A program része a nyitott műtermek látogatása és több kiállítás is. A gyerekeket külön foglalkozások és előadások várják. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol nem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik majd a hőmérséklet, ma 35 fok lehet a maximum, de hétvégén már 40 fokot is mérhetünk. Éjjel 19-21 fokig frissül a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Még mindig nagy a dugó az M1-esen Budapest felé, ahol korábban Biatorbágynál felborult egy autó. 6-7 kilométeren torlódik a pálya, és sokan próbálnak az 1-es főúton kerülni, úgyhogy már az is bedugult kicsivel Biatorbágy előtt, és torlódik. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155 és a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek egyike a folytatásban is. Jön a Fragmától, a Talk az Miracle a Besten.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csukott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szó szerint tombol a nyár, ma 35 fok körül, a hétvégén inkább 40 fokhoz közel lesz a maximum, és közel hozzá címmel szól majd Maxi Priest dala a következő órában. Ez lesz a Close to You, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, jön a Well Hello is! De mindenek előtt a friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már számoljuk vissza a napokat. Az új évad csak rád vár. Biztosítsd a helyet, újítsd meg bérleted június 26-áig. Szigligeti.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel.

0: A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. www.facebook.com/bestfmszolnok. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vasútállomásnál a 24 emeletes. Igazság szerint 22 lakóemelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett körvonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki Reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A Reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Harmadfokú hőségriadó jön a hétvégén, több mint 20 ittas sofőrt találtak. Négy témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Meghosszabbították a másodfokú hőségriadót péntek éjfélig, szombattól pedig a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetés lép életbe, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon több forgalmas helyen párakapukkal segítik a felfrissülést, emellett a közkutaknál is lehet ivóvízhez jutni. A vármegyében összesen 230 klimatizált intézmény áll rendelkezésre azok számára, akik hűvösebb helyet keresnek. A MÁV Volán csoport a szolnoki vasútállomáson és az autóbuszállomáson ásványvizet oszt az utasoknak. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek a folyadékpótlásra. 21 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, írja a szoljon.hu. A Rotpol nemzetközi ellenőrzési akciója során a múlt héten összesen több mint 7400 járművezetőt ellenőriztek. Az ittas vezetők közül 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek volán mögé, amely már bűncselekménynek minősül. Az akció részeként egy 24 órás alkohol- és drogmaratont is tartottak, amely alatt 2000-nél több sofőrt állítottak meg, közülük 7-en bizonyultak ittasnak. A rendőrség szerint továbbra is szükség van a rendszeres, célzott ellenőrzésekre az ittas és bódult vezetők kiszűrésére. Idén is négy témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Fesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Fesztivál alapítója. A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol nem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik majd a hőmérséklet. Ma 35 fok lehet a maximum, de hétvégén már 40 fokot is mérhetünk. Éjjel 19-21 fokig frissül a levegő.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Olyan sztároktól, mint Janet Jackson, Fatboy Slim, a De La Soul, Sheryl Crow, vagy elsőként Justin Timberlake, Like I Love You. Ezzel indul az óra, 4 perc elmúlt 9. Hello, Maxim Levente vagyok. 0620 55 55 155. Ha dugó, baleset van, hívható SMS, Viber számunkra várom az infót.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék. Erős a forgalom ma is az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között. Ráadásul az M0-ás csomópontjánál korábban egy baleset is történt. Egy sávon halad a forgalom, mögötte 8-9 kilométeres torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon Hegyeshalom felé Bicske térségében lerobbant egy kis teherautó a külső sávban a 33-as kilométernél. A torlódás ott is több mint 3-4 kilométer. Jó utat a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül pedig már el is indítottam a De La Soul dalát Ring Ring Ring címmel a Besten.

0: Jazz FM a legjobb zenék. Újabb baleset az M5-ösön történt a főváros felé Ócsánál, 5 kilométeres a dugó. Óvatosan, a kánikula próbára tesz minket, autósokat, gyalogosokat egyaránt. Figyeljünk egymásra jobban. Mindjárt Fatboy Slim, előtte még a BSV, most pedig Denzel jön, és a Pump It Up a Best-en.
1: Best FM. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

Best FM a legjobb zenék, ma is forró nap előtt állunk, de ez még nem a maximum. Még teker egy kicsit a hőfokon a kánikula a következő napokban. Ma 35 fok körül alakul a maximum, holnap 33-38 fokos forróságban lesz részünk. Szombaton a legmelegebb órákban 35-40, vasárnap délután pedig 36-41 fokig is felforrósodhat a levegő. All for you, ez már Janet Jackson dala a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei között.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az East 17 is jön az It's Alright-tal, rendben van, hát biztos nem az, hogy hétvégén 40 fok lesz, de akkor mi? És persze szólnak szokás szerint magyar dalok is, jön majd Horváth Tamás. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sokan választanak belföldi úti célt, szakmákat próbálhattak ki a gyerekek, újra látogatható a Cibakházi sziget. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Útincél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazáson.
1: Pályaorientációs napközis tábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. A kéthetes táborra idén több mint 100 diák jelentkezett. A résztvevők több szakképző intézmény képzéseibe is betekinthetnek. A saját készítésű alkotás haza is vihetik majd. A több mint 10 éves múltra visszatekintő program egész napos felügyeletet és ebédet is biztosít a gyerekek számára. Ismét felszínre került a Cibakházi sziget a Tiszán, de egyelőre nem látogatható, számolt be a szoljon.hu. Az alacsony vízállás miatt előbukkanó homokpadot védett madarak vették birtokba, ezért természetvédelmi okokból korlátozzák a megközelítését. A sziget 2-3 hete vált újra láthatóvá. A különleges természeti képződmény megjelenése mindig a Tisza vízállásától függ, ezért előre nem lehet megjósolni, meddig marad a felszínen. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol nem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik majd a hőmérséklet. Ma 35 fok lehet a maximum, de hétvégén már 40 fokot is mérhetünk. Éjjel 19-21 fokig frissül a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Ashertől, a Backstreet Boys-től mindjárt a Compact Disco is, itt lesz a Feel the Rain-nel, de jó lenne egy kis eső, ugye? Csillapítaná a kánikulát, felfrissíteni a levegőt, hát erre sajnos egy darabig nem számíthatunk. Ettől függetlenül szép napot kíván mindenkinek, és én magam is a Bon Jovi. Have a nice day! 5 perc múlt 10, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM!

0: Rádió FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es éveket most a Backstreet Boys-zal idézzük meg. Az évszám konkrétan 1996. Quit Playing Games.
1: Lesz!

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról. M5 Budapest felé Úcsánál történt korábban egy baleset a 31-es kilométernél. Egy sávra szűkül a pálya, 5-6 kilométeres a dugó. Az M7-esen a Balaton felé Kápolnásnyék térségében is baleset történt a 43-as kilométernél. Szintén egy sáv járható, 3-4 kilométeres a dugó, és a hőségriadó miatt módosult a hétvégi kamionstopp, így most vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Jó utat, vigyázzon magára mindenki a hőségben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 és délután 3 között kerüljük a tűző napot. Mi is lassítunk a tempón a következő órában Sompollal és Sásával. I'm still in love, és jönnek magyar előadók is, Szakács Gergő legalábbis biztosan. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A tudatos vízhasználatra figyelmeztet a Vízi Közműszövetség. A hőség miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Nem jönnek frissítő záporok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Bánjunk tudatosan és takarékosan a vízzel, erre figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség. A tartós kánikula miatt már az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
2: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni, csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is, a locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban, mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést, ne csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
1: Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot a hőség miatt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium döntése szerint szombat este 10-től vasárnap reggel 6-ig közlekedhetnek a közutakon a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek is. Csak ezután kell leállniuk aznap este 10-ig. A módosításra azért volt szükség, hogy a sofőrök eljussanak egy megfelelő pihenőhelyre, a szállított áruk pedig a nagy melegben ne romoljanak meg és minél előbb célba érjenek. A tárca egyúttal fokozott óvatosságra inti a közlekedőket a következő napokban. Azt tanácsolja, hogy az autósok hosszabb utazás előtt ellenőrizzék a kocsit, vigyenek magukkal elég folyadékot, és ha lehet, a legmelegebb időszakokban kerüljék az utazást. A nagy meleg a járműveket és a közlekedőket is megterheli. Csökkenhet a koncentráció, nőhet a reakcióidő. Indulás előtt jó, ha tájékozódnak az aktuális forgalmi helyzetről, az esetleges korlátozásokról. Súlyosan megsérült egy magyar gyerek Szlovéniában a Bledi várnál. A család a sétaúton haladt, amikor a gyerek az eddigi információk szerint megcsúszott a kilátónál, átesett a falon, majd lezuhant a meredek lejtőn. A helyszínen ellátták, majd katonai helikopterrel a Ljubljanai Klinikai Központba vitték. Marad a napos, száraz és forró idő. Kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre. Esni nem fog. A szél sem támad fel. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Holnaptól tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van. Néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Például az Under the Bridge a Red Hot Chili Peppers-től, vagy a Robin Rezz-féle Got to Get. Az órát Kylie dala indítja, éppen csak átléptünk az új évezredbe, 2001-et értünk, amikor elvarázsolt minket In Your Eyes című dalával. 0620-55-55-155, aki dugott balesetet lát, küldje ide a közlekedési infót. Hello, jó utat, jó munkát, kitartást a kánikulához, Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Meredith Brooks 97-ben megjelent Bitch című dalát két kategóriában is jelölték Grammy-re, köztük a legjobb rock daléban, de végül aranygramofont nem nyert. Saját karrierje mellett pedig dalszerzőként is dolgozik, sőt, session zenészként. Írt egy egész lemeznyi dalt Jennifer Love Hewittnak, majd Celine Dion és Enest is a gitárosaként tevékenykedett.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Az 52-esen Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak, napközben félpályás lezárásra és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. A hőségriadó miatt módosult a hétvégi kamionstopp, így most vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Krisztina Milian When You Look At Me című dalát már Majoros Rita indítja el. Rögtön kezdődik a Best délután. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, találkozzunk holnap. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érvényben van a hőségriasztás és a vörös kód, a kánikulában vizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon. Két erős földrengés pusztított Venezuelában. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fokozódik a kánikula, holnapig másodfokú, szombattól harmadfokú hőségriasztás érvényes. A rendkívüli meleg miatt keddé félig meghosszabbították a vörös kódot is. Ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Mától az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Vizet osztanak a legmelegebb órákban a forgalmasabb vasútállomásokon. A MÁV csoport munkatársai általában délelőtt 10 és délután 5 óra között adnak ingyen frissítőt a várakozó utasoknak a készlet erejéig. Párakapukat is kitesznek, hogy segítsenek elviselni a kánikulát. A társaság tapasztalatai szerint már csütörtökön is rengetegen kelnek útra a Balatonhoz, Budapest és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő. Az utasoktól ezért azt kérik, hogy előre váltsák meg a jegyeket. Aki teheti, induljon útnak már csütörtök vagy péntek kora délelőtt, péntek délután és szombat reggel ugyanis garantált a teltház. Sokan készítenek különféle gyümölcs- és virágkivonat alapú szörpöket nyáron. Nagyon fontos, hogy ilyenkor is tartsuk szem előtt az élelmiszerbiztonsági szempontokat. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesétől.
2: Nagyon oda kell figyelni a személyi higiéniára, a környezeti higiéniára. Olyan alapanyagokat használjunk, amik sérülésmentesek. Folyó bővízben mossuk el ezeket a gyümölcsöket. A üveget előtte gondosan mossuk ki. Tartósítási folyamatnál kritikus pont az, hogy megfelelő hőmérsékletet érjünk el. Legalább 80-85 Celsius fokon kell a hőkezelést végezni, hogy a későbbiekben ne legyen romlás ezeknél a termékeknél. Jelöljék a terméket, hogy mi van benne, és mikor készült, és mindenképpen száraz, hűvös helyen tartsuk ezeket a termékeket.
1: Erős földrengések rázták meg Venezuelát. A két földmozgás a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es volt. A természeti katasztrófa komoly károkat okozott. A legutóbbi hírek 32 halálos áldozatról és mintegy 700 sérültről szóltak. A kormány rendkívüli állapotot hirdetett, a térségbe külföldi mentőcsapatok indultak. Nagyrészt felhőtlen, derült, napos időnk lesz ma is. Gomoly felhők inkább az ország középső és déli délkeleti részén születhetnek, utóbbi területeken nem teljesen kizárt egy-egy zápor. A szél megélénkülhet, a hőmérséklet 31-37 fokig kúszik fel, és késő estére sem csökken 20 fok alá. Holnap is mindenütt tűz majd a nap, legfeljebb néhány felhő téved az égre, esőre nincs sok esély. 33-38 fokos csúcsok ígérkeznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodásan szép csütörtököt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, remélem, hogy jól telik a napjuk, és hogy feldobhatom én a délutánt néhány isteni dallal így június 25-én. Elképesztő, hogy jövő héten már július van, és itt vagyunk a nyárban, a forróságban és a legjobb zenék között, úgyhogy Krisztina Milliennel már indítom is az órát. Jön a mennyi ülöket mi?
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, csodálatos napsütéses nyári délutánt kívánok mindenkinek itt csütörtökön is, éppen hogy délután. Remélem, hogy velem töltik ezt a jó pár órát, ha van lehetőségük, mindenképpen tegyenek így. Én feldobom a napjukat egy kis nosztalgiával, a 90-es, 2000-es évek legnagyobb kedvenceivel. Tudják, azokból az időkből, amikor mi még naivan azt hittük, hogy valamelyik Backstreet Boy lesz a férjünk, vagy mondjuk éppen Avril Lavigne lesz valaki mennyasszonya. Szóval jó idők voltak, úgyhogy idézzük fel őket néhány isteni zenével szerintem. Hozom a napkérdését is természetesen, hozok közlekedési információkat is, meg mindenféle földi jót. Úgyhogy George Michael érkezik hamarosan is, a Freedom, na meg a Nickelback és a Photograph, most pedig DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince dala, a Boom Shake Durum viszi tovább a napot. Megye jó a kedvünk, és szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is várom az útinfókat, bárki bármerre jár az országban, és lát valamit, tapasztal valamit, megköszönöm, ha jelentkezik vele a 0620 5555 155-ös számon. És a hőségriadó miatt a következő napokban arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy fokozottan figyeljünk arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon el mindenki, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, akár egy kis snack, vagy bármi ilyesmi, gyümölcs, esetleg nedves törölköző arra az esetre, hogyha a torlódás alakul ki, vagy teljes útzár lép életbe. Ha valamilyen betegségben szenved valaki, akkor legyen mindenkinél megfelelő gyógyszer elegendő mennyiségben, ha esetleg hosszabb megállóra kényszerülne bárki is. És a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama is módosul. Vasárnap reggel 6 és 22 óra között lesz majd érvényben. 0620 55 55 155. Ma is ide várom az útinfókat, sőt, hogyha valakinek van akár erre a forróságra, sofőrként, utazóként valamilyen jó kis tippje, azt is nagyon várom és nagyon köszönöm. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, egy óra lesz pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig zenélünk tovább. Például Bryan Adams-szel és Sikénel jön a Don't Give It Up. De zenél majd a 4-es street is jön, a Legyen úgy, mint rég.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem csillapodik, sőt fokozódik a kánikula, tűzgyújtási tilalom érvényes országszerte. Hamarosan indul a Navrazzia a Balatonnál, a Belencei és a Tiszatónál. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fokozódik a kánikula, holnapig másodfokú, szombattól harmadfokú hőségriasztás érvényes. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy igyunk elegendő vizet, a legmelegebb órákban lehetőleg ne menjünk a napra, viseljünk sapkát, kalapot, használjunk fényvédőkrémet. A MÁV a forgalmasabb vasútállomásokon vizet oszt az utasoknak, és több helyre párakapukat is felszerelt. Él a vörös kód is, ilyenkor a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Részleteket a várható időjárásról majd híreink végén hallhatnak. Mától az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tilos tehát tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és közút menti fásításokban, sőt a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Barlagot, gazt sem égethetünk. A Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál razziázik júliustól az adóhivatal. Egyebek mellett a turisták kedvelt üdülőhelyein, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a novemberei augusztus végéig. A revizorok megjelenhetnek például a kerékpár és csónak kölcsönzőknél, az esküvőszervezőknél vagy a sétarepüléseket kínáló cégeknél is. Ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, betartják-e a pénztárgépre vonatkozó szabályokat. Holnap lesz a kábítószer kereskedelem és fogyasztás elleni nemzetközi nap. A legfrissebb jelentések a drog probléma összetettségére hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Majzik Balázs, a Népegészségügyi Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Megjelentek új szintetikus drogok, és ezeknek a közegészségügyi kockázatára hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy a kokain és a kannabisz változó, hogy gyakran erősebb formái megjelennek a piacon. Habár Magyarországra mondjuk nem jellemző, de azért jelen vannak az opioidnak új erős szintetikus változatai, új trendek is vannak, hogy poliázzák bizonyos dolgokat. Mindig meg kell újulni a szakmának is, hogyha megjelennek új terek, új kereskedelmi módszerek, mert ugye ez a rendészetről is szól, tehát hogy említsek egy példát, mondjuk a drónok vagy az online kereskedelem, szükség van az innovációra.
1: Nagyrészt felhőtlen, derült, napos időnk lesz ma is. Gomoly felhők inkább az ország középső és déli délkeleti részén születhetnek. Utóbbi területeken nem teljesen kizárt egy-egy zápor. A hőmérséklet 31-37 fokig kúszik fel. Holnap is mindenütt tűz majd a nap, legfeljebb néhány felhő téved az égre. 33-38 fokos csúcsok ígérkeznek. Aki teheti, a hétvégét töltse vízparton, rekkenő hőségre akár 40 fokra is számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, elmúlt egy óra is, úgyhogy menjünk tovább, és hallgassunk isteni zenéket. Jöhet a délutáni kávé, egy kis desszert, így ebéd után, meg mondjuk egy jó morcsi badal, jön a Rome Wasn't Built in a Day. Én Majoros Rita vagyok, az órát pedig Bryan Adams és Sikén dalával indítom, jön a Don't Give It Up. Szép csütörtököt mindenkinek!
0: Best FM, a

Vesztefem a legjobb zenék, meg is jöttem a nap kérdésével. Amikor mennek a hétköznapok, és csak jönnek a napok egymás után, oldjuk meg a feladatainkat, akkor szerintem nagyon kevésszer jut az eszünkbe, vagy legalábbis én a saját magam részéről tudok nyilatkozni, hogy nagyon kevésszer jut mostanában eszembe az, hogy amúgy ezt a dolgot, meg azt a dolgot milyen jól és ügyesen megoldottam, és mennyire büszke vagyok magamra. Úgyhogy ma ez egy jel, vagy mondhatom azt, hogy egy kérdés, egy figyelmeztetés, ki mikor volt utoljára igazán büszke magára, és miért? Szóval ezt én most megkérdezem, úgyhogy jöhetnek a gondolatok. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Ki mikor volt magára úgy igazán büszke? Itt pedig őszintének lehet lenni. Úgyhogy jöhetnek az üzenetek, Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, szóval várom a válaszokat, cserébe pedig hozom Press Michelle és Maya dalát, Ghetto Superstar a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Azt írja nekem Anita, hogy baleset történt Budapesten a Lehel utca és a Róbert Károly körút kereszteződésében, úgyhogy ott kell figyelni, egy kis fennakadásra számítani. Nagyon köszönöm az infót. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Bicske között helyenként csak arra szólnak. Különösen Tata és Tatabánya között egy jó 10 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor, ezt írták a hallgatóink. Ott a felhajtás is nehézkes, lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni, aki teheti, esetleg válasszon másik útvonalat. Az M0-es autót keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a csomópontnál a műszaki rendszer karbantartását végzik. A 31-es kilométernél a belső sávot kell választani, 2-3 kilométeres az arra szóló kocsisor. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán pedig próbálok hűsítő dallamokat hozni a következő órában, mert hogy 26-án péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, viszont június 27-én szombaton 0 órától június 30-a kedd éjfélig pedig a hőségriasztást harmadfokúra emelték, úgyhogy a következő napokban is nagy forróság várható, bár gyanítom, aki rápillantott már az időjárás előrejelzésre, ezzel tisztában van, de azért tényleg nem elég időben felkészülni. Úgyhogy vigyázzunk egymásra, én pedig tényleg igyekszem hűsíteni azokkal a dallamokkal a következő órában is. Jön majd a Margaret Island és az éjszaka. És itt lesz Sharam, Eddie Murphy feldolgozása is, ez a Party All The Time.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-

0: hírek a Best FM-en.
1: Összehangolja a kormány a hőséggel kapcsolatos védekezést. Minden vizsgált olasz rizling kifogástalan volt, nőtt a venezuelai földrengés áldozatainak száma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összehangolt védelem jön a hőség miatt. A Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a munkálatokat egy új kormányrendelet szerint, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt az Uzsoki utcai kórház bejárásán jelentette be. A kormányfő kitért rá, szombattól már harmadfokú hőségriasztás lesz, és várhatóan 4 napig meghaladja majd a napi középhőmérséklet a 29 fokot, amire még nem volt példa Magyarországon a mérések kezdete óta. A védelmi tevékenységet a miniszterelnök vezeti, és több tárca vezető segíti. Hatékony a hőségben a vörös kód, a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik, jelezte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A legveszélyeztetettebb intézményekben mobil klímát, légkondicionáló berendezést, ventilátort vittek. Kiemelten figyelnek az ivóvízellátásra is, az utcai szolgálatok pedig folyamatosan figyelemmel kísérik a hajléktalan emberek helyzetét. Emellett a házi segítségnyújtást biztosító szervezetek is fokozottan figyelnek az idősekre, tartós betegekre és fogyatékossággal élőkre. Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nebbich ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta termékteszten ezúttal 27 olasz rizlinget hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. Az italok különböző borvidékekről származtak, és mindegyik 2025-ös évjáratú volt. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és a kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. A hivatal külön kiemelte, megnyugtató, hogy a vizsgált borok valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek. Erős földrengések rázták meg Venezuelát. A két földmozgás a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es volt, és a szomszédos országokban is érezni lehetett. A természeti katasztrófa komoly károkat okozott. A legfrissebb hírek legkevesebb 164 halálos áldozatról és több mint 900 sérültről szólnak. A kormány rendkívüli állapotot hirdetett, a térségbe külföldi mentőcsapatok indultak. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Délután 2 óra is elmúlt 4 perccel, mely tovább a jó hangulat, és ez a jó kis csütörtök délután. Például Alice DJ-vel jön a Better of Alone, de itt lesz a No Doubt és a Hey Baby, na meg Jennifer Lopez is, és az If You Had My Love. Sarah Eddie Murphy feldolgozásával érkezik, ez pedig a Party All The Time. Csodás napot és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.
0: Best FM, a

West FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy ki mikor volt magára utoljára igazán büszke. Na nézzük, Kata mit ír. Ma reggel akkor is elmentem futni, amikor legszívesebben visszafeküdtem volna aludni, és igazából nem is reggel volt, hanem hajnal, megpróbáltam még a nagy forróság előtt futni egyet. Apróság, de büszke vagyok rá. Szerintem egyáltalán nem apróság, mert én például ma nem mentem, inkább csak fetrengtem. Úgyhogy én, Kata, én is büszke vagyok rád. Magamra most emiatt egy kicsit kevésbé. Gábor is írt, egy hónapja nem dohányzom, minden nap küzdelem, de most erre vagyok a legbüszkébb. És legyél is, az egészség a legfontosabb. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámuk, jöhetnek még ide az üzenetek. Eddig, bevallom őszintén, nagyon-nagyon jók jöttek, és nagyon jó, hogy az apróságokat is észrevesszük saját magunkon. Jó jel! Alice DJ pedig a folytatásban érkezik még hozzá a 99-es Better of Alone slágerével, ami igazából egy nagyon vidám, könnyed, táncolós dalnak tűnik, de a mélyén ott van a magány, a szakítás, és az a kérdés, hogy vajon jobb egyedül? Better of Alone, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez, If You Had My Love dala után gyorsan hozok egy-két közlekedési információt. Budapesten a Szent Gellért rakparton, a Rudas gyógyfürdőnél baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. És hát továbbra is erős forgalomra kell számítani. Az M1-esen Budapest felé a Komáromi csomópont és Tatabánya között helyenként csak arra szólnak az autók. Különösen a Komáromi csomópont és Tata térségében 2-5 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor. Ott a felhajtás is nehézkes. Lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni az arra autózóknak, úgyhogy aki még teheti, válaszol másik útvonalat. A 31-es főúton Szent Mártonkáta és Nagykáta között két autó ütközött, a 60-as kilométer közelében félpályás lezárás mellett vizsgálja a rendőrség a balesetet. A 75-ös főúton pedig Zala-Apáti közelében egy autó és egy motoros hajtott egymásnak, a 10-es kilométernél félútpályát lezártak. 0620 55 55 155, várom az útinfókat a folytatásban is. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Már számoljuk vissza a napokat, az új évad rád vár. Biztosítsd a helyed, újítsd meg bérleted. Szigligeti.com.
2: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18, telefon 515 515. Husqvarna, a profik választása.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Milliárdos kárt okozhatott az illegális cigarettagyár. Sokan választanak belföldi úti célt. Több mint 20 itas sofőrt találtak. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez

0: képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
1: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazáson.
0: Pályaorientációs napközis tábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. A kéthetes táborra idén több mint 100 diák jelentkezett. A résztvevők több szakképző intézmény képzéseibe is betekinthetnek. A saját készítésű alkotás haza is vihetik majd. A több mint 10 éves múltra visszatekintő program egész napos felügyeletet és ebédet is biztosít a gyerekek számára. Ismét felszínre került a Cibakházi sziget a Tiszán, de egyelőre nem látogatható, számolt be a szoljon.hu. Az alacsony vízállás miatt előbukkanó homokpadot védett madarak vették birtokba, ezért természetvédelmi okokból korlátozzák a megközelítését. A sziget 2-3 hete vált újra láthatóvá. A különleges természeti képződmény megjelenése mindig a Tisza vízállásától függ, ezért előre nem lehet megjósolni, meddig marad a felszínen. A Cibakházi sziget a korábbi években kedvelt kirándulóhely volt, de a szakemberek szerint most a védett madarak nyugalma az elsődleges szempont. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
2: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ide vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat, eltereljük onnan.
0: A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat. Több mint 2,5 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott a költségvetésnek egy nemzetközi bűnszervezet. A szoljon.hu azt írja, egy nyíregyházi ingatlanban működtettek illegális cigarettagyárat. Az ügyben a szolnoki járási ügyészség jár el. A nyomozás szerint a csoport azeri, portugál, fehér orosz és ukrán állampolgárokból állt, tagjai pedig szervezetten végezték a gyártást, a raktározást és a szállítást. A NAV rajtaütése során több mint 1 millió doboz hamis cigarettát, több tonna dohányt, valamint a teljes gyártóberendezést is lefoglalták. Az akcióban 19 gyanúsítottat vettek őrizetbe. Az ügyészség 18 ember letartóztatásának meghosszabbítását kezdeményezte. Összművészeti fesztivállal ünnepli 124. születésnapját a Szolnoki Művésztelep, tudatták honlapjukon. Az Artjáró nevet viselő rendezvényt pénteken és szombaton tartják a Zagyvaparti Művésztelepen. A látogatókat koncertek, kirándulások, irodalmi programok, színházi előadások és közösségi események várják. A fesztivál középpontjában az alkotás áll. Az érdeklődők több művészeti tevékenységet is kipróbálhatnak, köztük a festést, a grafikát, az agyagozást és a szobormintázást. A program része a nyitott műtermek látogatása és több kiállítás is. A gyerekeket külön foglalkozások és előadások várják. Meghosszabbították a másodfokú hőségriadót péntek éjfélig, szombattól pedig a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetés lép életbe, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon több forgalmas helyen párakapukkal segítik a felfrissülést, emellett a közkutaknál is lehet ivóvízhez jutni. A vármegyében összesen 230 klimatizált intézmény áll rendelkezésre azok számára, akik hűvösebb helyet keresnek. A MÁV Volán csoport a szolnoki vasútállomáson és az autóbuszállomáson ásványvizet oszt az utasoknak. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek a folyadékpótlásra. 21 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, írja a szoljon.hu. A Rótpol nemzetközi ellenőrzési akciója során a múlt héten összesen több mint 7400 járművezetőt ellenőriztek. Az ittas vezetők közül 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek volán mögé, amely már bűncselekménynek minősül. Az akció részeként egy 24 órás alkohol és drog maratont is tartottak, amely alatt 2000-nél több sofőrt állítottak meg, közülük 7-en bizonyultak ittasnak. A rendőrség szerint továbbra is szükség van a rendszeres, célzott ellenőrzésekre az ittas és bódult vezetők kiszűrésére. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Fesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Fesztivál alapítója.
3: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítetnek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
0: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. A testvérvárosok küldöttségei tanácskoztak Szolnokon. A városvezetés házigazdaként fogadta a japán, észt, lengyel és román delegációkat a helyi városházán megrendezett szakmai fórumon. A város tájékoztatása szerint a résztvevők a jövőre vonatkozó elképzeléseiket osztották meg egymással, miközben tovább erősítették a kulturális és gazdasági kötelékeket. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol nem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik majd a hőmérséklet, ma 35 fok lehet a maximum, de hétvégén már 40 fokot is mérhetünk. Éjjel 19-21 fokig frissül a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hoztam magammal egy vödör jeget, meg jó néhány hűsítő slágert. Üdvözlet a stúdióban Fodor Attila. Ezen a napon született Karinthy Frigyes író, Gyóni Géza költő, illetve 1741-ben ekkor koronázzák meg Mária Teréziát Pozsonyban. Dante Thomas nyári slágere érkezik a Miss California.
5: 102.4 Veszte

102.4 Best FM a legjobb zenék. A térségben a Tisza és a Tiszató vízhőmérséklete 27 fok körül alakul. A Balaton vize is 27 fokos ezekben a napokban. Ha valaki elindulna Horvátország felé, ott a tengerparton 37-39 fok körül alakulnak a maximumok, a vízhőmérséklete pedig 24 és 28 fok között alakul. Mifelénk is marad a kánikula, mi több egyre melegebb várható majd a hétvégén. Holnap is napos, száraz idő lesz majd, szinte felhő sem lesz az égen, és a szél is csak gyengén fog fújni, 34 foknál is többet mérhetünk. Szombaton is derült, napos idő várható mérsékelt széllel, csapadékmentesen fog eltelni a szombati nap is, és akár 35-36 fok is lehet a térségben. És most úgy fest, hogy a vasárnapi napon az ország egyes területein akár elérhetjük, sőt túlléphetjük majd a 40 fokot is, térségünkben 37-38 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet, és hosszabb távon is maradnak a 35 fok feletti maximumok Szolnok környezetében is. Egy nyári dallal folytatjuk, az Airsoft-dal és a Shine-nal a 102.4 Best FM-en.

Gratulálókkal folytatjuk itt a 102.4 Best FM-en. Artiáró összművészeti fesztivál ezen a héten a Szolnoki Művésztelepen. Holnap 19 órától ott föllép majd a Rambler és Kanizsa Gina, este 9-től húszszakadás, földindulás koncert, majd vasárnapi gyerekek koncert is lesz még 11-től. Szombaton 10-től látható a Tisza Virág bábcsoport előadása, este lesz Electrica World Music Group koncert, látható majd a Kecskeméti City Ballett táncosainak előadása, föllép majd a Lóci játszik, a Korai Elektrik, de a művészeti fesztivál ideje alatt lesznek különleges kiállítások, nyitott műtermek és olvasósarok is többek között. Karcagi birkafőző fesztivál ezen a héten, holnap a Rockudvarban 7:30-tól az időutazó rockband látható, este 10-től pedig Moby Dick koncert, a Calvin színpadon 16:30-tól Tom Petty és barátai láthatóak, 18 órától fellép Bebe, majd Zingvik és Poják Rita, 21 órától Szikora Róbert és az Ergo, este 11-től pedig Regán Lili. Szombaton a Múzeum színpadon már délelőtt hallható az Agyagbanda, 11:45-től fellép Csonka András, 12 óra után Peller Károly, a Calvin színpadon 16:30-tól Kalap Jakab koncert lesz, 18 órától Király Linda és Király Viktor látható, 20 órakor kezdődik majd Radics Gigi fellépése, 21:15-től Fehér Krisztián látható, de az éjszaka során még a hangulatot fokozza 10 után Kuki, illetve többek között Dr. Béres is. A Fröccskertben 19 óra után Farkas Judit, a Fülemüle Presszó tribünben és a Rollers is látható majd. Szandai nyár a Lengyel Antal téren, holnap 18 órától. Péter Samekkel, a Retro Zóna zenekarral, de lesz kézműves sarok és lesznek népzenei játékok is. Dos Diabolos, Gangsta Zul és Takács Vilkó koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban, holnap este 9-től. A Szolnoki Tisza Tánc Együttes 80 éves jubileumi gála műsorára szombaton kerül sor 14 és 18 órai kezdettel a Szigligeti Színházban. Aranycsillagos táncest ismét a Zöldház előtti téren az Aranycsillag Társas Tánc Klubbal szombaton 18 órától. Parás parti Besenyszögön az Erzsébet kertben szombaton déltől Bogrács partival 15 órától gyerekprogramokkal, 16:30-tól lesz Tündérliget, majd Csoda csónakázás a Horgász együttessel, 18-tól dalmadenc bemutatók, de lesz még hastánc, só, tüzes dallamok, fáklyafényes felvonulás, 9:30-től pedig Óriás kert mozi a Yesterday filmmel. Best of Hungária Budapest Rock and Roll Banddel, Marót Vikivel és Novai Gáborral vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello nyár, az Abba Sisters műsorával Jászkara Jenőn a szabadtéri színpadon vasárnap 17:30-tól. A nyári forróságban egy kis nyugi Néótól Because of You a legjobb zenék között.

0: Zenék és most közlekedési infók is. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Nádudvari úton van útszűkület. Aszfaltoznak a napokban Abátszalók és Tiszadersk között. Tápió Szecsőn a 31-esen közlekedve útszűkület van érvényben. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni az arra közlekedőknek, de ugyancsak a 33-ason ott Debrecennél a 106-os kilométernél is sávlezárás van útépítés miatt. Kiskörén a Széchenyi István úton útszűkületre kell számítani. Földesen a Hajdúszobátra vezető úton útépítés mellett lehet közlekedni. Tiszakürt belterületén ugyancsak útépítés van, félpályást lezárásra készüljenek. Kömlőn, valamint Kömlő és Besenyő telek között is útszűkület van érvényben. Pély és Tarna-Szent Miklós között útépítést végeznek. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykörösen a Szolnoki úton is dolgoznak. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre figyelni, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útszűkület mellett lehet autózni. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell figyelni. Már 10 évesen kiderült róla, hogy az egyik legjobb hanggal rendelkezik. Krisztina Aguilera jön most a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vas

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Milliárdos kárt okozhatott az illegális cigarettagyár. Sokan választanak belföldi úti célt, több mint 20 itas sofőrt találtak. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazáson.
1: Pályaorientációs napközis tábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. A kéthetes táborra idén több mint 100 diák jelentkezett. A résztvevők több szakképző intézmény képzéseibe is betekinthetnek. A saját készítésű alkotás haza is vihetik majd. A több mint 10 éves múltra visszatekintő program egész napos felügyeletet és ebédet is biztosít a gyerekek számára. Ismét felszínre került a Cibakházi sziget a Tiszán, de egyelőre nem látogatható, számolt be a szoljon.hu. Az alacsony vízállás miatt előbukkanó homokpadot védett madarak vették birtokba, ezért természetvédelmi okokból korlátozzák a megközelítését. A sziget 2-3 hete vált újra láthatóvá. A különleges természeti képződmény megjelenése mindig a Tisza vízállásától függ, ezért előre nem lehet megjósolni, meddig marad a felszínen. A Cibakházi sziget a korábbi években kedvelt kirándulóhely volt, de a szakemberek szerint most a védett madarak nyugalma az elsődleges szempont. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzuzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
3: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzuzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ide vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turistautat, eltereljük onnan.
1: A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat. Több mint 2,5 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott a költségvetésnek egy nemzetközi bűnszervezet. A szoljon.hu azt írja, egy nyíregyházi ingatlanban működtettek illegális cigarettagyárat. Az ügyben a szolnoki járási ügyészség jár el. A nyomozás szerint a csoport azeri, portugál, fehér orosz és ukrán állampolgárokból állt, tagjai pedig szervezetten végezték a gyártást, a raktározást és a szállítást. szállást. A NAV rajtaütése során több mint 1 millió doboz hamis cigarettát, több tonna dohányt, valamint a teljes gyártóberendezést is lefoglalták. Az akcióban 19 gyanúsítottat vettek őrizetbe. Az ügyészség 18 ember letartóztatásának meghosszabbítását kezdeményezte. Összművészeti fesztivállal ünnepli 124. születésnapját a Szolnoki Művésztelep tudatták honlapjukon. Az Artjáró nevet viselő rendezvényt pénteken és szombaton tartják a Zagyvaparti Művésztelepen. A látogatókat koncertek, kirándulások, irodalmi programok, színházi előadások és közösségi események várják. A fesztivál középpontjában az alkotás áll. Az érdeklődők több művészeti tevékenységet is kipróbálhatnak, köztük a festést, a grafikát, az agyagozást és a szobormintázást. A program része a nyitott műtermek látogatása és több kiállítás is. A gyerekeket külön foglalkozások és előadások várják. Meghosszabbították a másodfokú hőségriadót péntek éjfélig, szombattól pedig a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetés lép életbe, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon több forgalmas helyen párakapukkal segítik a felfrissülést, emellett a közkutaknál is lehet ivóvízhez jutni. A vármegyében összesen 230 klimatizált intézmény áll rendelkezésre azok számára, akik hűvösebb helyet keresnek. A MÁV Volán csoport a szolnoki vasútállomáson és az autóbuszállomáson ásványvizet oszt az utasoknak. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek a folyadékpótlásra. 21 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, írja a szoljon.hu. A Rotpol nemzetközi ellenőrzési akciója során a múlt héten összesen több mint 7400 járművezetőt ellenőriztek. Az ittas vezetők közül 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek volán mögé, amely már bűncselekménynek minősül. Az akció részeként egy 24 órás alkohol és drogmaratont is tartottak, amely alatt 2000-nél több sofőrt állítottak meg, közülük 7-en bizonyultak ittasnak. A rendőrség szerint továbbra is szükség van a rendszeres, célzott ellenőrzésekre az ittas és bódult vezetők kiszűrésére. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Fesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Fesztivál alapítója.
4: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen űrreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítetnek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
1: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. A testvérvárosok küldöttségei tanácskoztak Szolnokon. A városvezetés házigazdaként fogadta a japán, észt, lengyel és román delegációkat a helyi városházán megrendezett szakmai fórumon. A város tájékoztatása szerint a résztvevők a jövőre vonatkozó elképzeléseiket osztották meg egymással, miközben tovább erősítették a kulturális és gazdasági kötelékeket. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol nem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik majd a hőmérséklet, ma 35 fok lehet a maximum, de hétvégén már 40 fokot is mérhetünk. Éjjel 19-21 fokig frissül a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 1963-ban ezen a napon született a Best FM legenda George Michael, ugyanakkor 2009-ben ezen a napon hunyt el egy másik Best FM legenda, Michael Jackson. A stúdióban Fodor Attila, további kellemes csütörtök délutánt kívánok, na French FR dalával frissülünk fel most.
0: 102.4 Best FM.

2-4 Best FM a legjobb zenék. A térségben a Tisza és a Tiszató vízhőmérséklete 27 fok körül alakul. A Balaton vize is 27 fokos ezekben a napokban. Ha valaki elindulna Horvátország felé, ott a tengerparton 37-39 fok körül alakulnak a maximumok, a vízhőmérséklete pedig 24 és 28 fok között alakul. Mifelénk is marad a kánikula, mi több egyre melegebb várható majd a hétvégén. Holnap is napos, száraz idő lesz majd, szinte felhő sem lesz az égen, és a szél is csak gyengén fog fújni, 34 foknál is többet mérhetünk. Szombaton is derült, napos idő várható mérsékelt széllel, csapadékmentesen fog eltelni a szombati nap is, és akár 35-36 fok is lehet a térségben. És most úgy fest, hogy a vasárnapi napon az ország egyes területein akár elérhetjük, sőt túlléphetjük majd a 40 fokot is, térségünkben 37-38 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet, és hosszabb távon is maradnak a 35 fok feletti maximumok Szolnok környezetében is. A 90-es évek egyik emlékezetes dala jön a Criss Cross-tól, ez már a Jump.

Kiválókkal folytatjuk itt a 102.4 Best FM-en. Artiáró összművészeti fesztivál ezen a héten a Szolnoki Művésztelepen. Holnap 19 órától ott föllép majd a Rambler és Kanizsa Gina, este 9-től 20 szakadás földindulás koncert, majd vasárnapi gyerekek koncert is lesz még 11-től. Szombaton 10-től látható a Tisza Virág bábcsoport előadása, este lesz Electrica World Music Group koncert, látható majd a Kecskeméti City Ballett táncosainak előadása, föllép majd a Lóci játszik, a Korai Elektrik, de a művészeti fesztivál ideje alatt lesznek különleges kiállítások, nyitott műtermek és olvasósarok is többek között. Karcagi Birkafőző Fesztivál ezen a héten, holnap a Rock udvarban 7:30-tól az időutazó rockband látható, este 10-től pedig Moby Dick koncert. A Calvin színpadon 16:30-tól Tom Petty és barátai láthatóak, 18 órától fellép Bebe, majd Szingvik és Poják Rita, 21 órától Szikora Róbert és az Ergo, este 11-től pedig Regán Lili. Szombaton a Múzeum színpadon már délelőtt hallható az Agyagbanda, 11:45-től fellép Csonka András, 12 óra után Peller Károly. A Calvin színpadon 16:30-tól Kalap Jakab koncert lesz, 18 órától Király Linda és Király Viktor látható. 20 órakor kezdődik majd Radics Gigi fellépése, 21:15-től Fehér Krisztián látható, de az éjszaka során még a hangulatot fokozza 10 után Kuki, illetve többek között Dr. Béres is. A Fröccskertben 19 óra után Farkas Judit, a Fülemüle Presszó Tribünben és a Rollers is látható majd. Szandai nyár a Lengyel Antal téren, holnap 18 órától. Péter Samekkel, a Retro Zóna zenekarral, de lesz kézműves sarok és lesznek népzenei játékok is. Dos Diabolos, Gangsta Zul és Takács Vilkó koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban holnap este 9-től. A Szolnoki Tisza Tánc Együttes 80 éves jubileumi gála műsorára szombaton kerül sor 14 és 18 órai kezdettel a Szigligeti Színházban. Aranycsillagos táncest ismét a Zöldház előtti téren az Aranycsillag Társas Tánc Klubbal szombaton 18 órától. Parás parti Besenyszögön az Erzsébet kertben szombaton déltől Bogrács partival 15 órától gyerekprogramokkal, 16:30-tól lesz Tündérliget, majd Csoda csónakázás a Horgász együttessel, 18-tól dalmadensz bemutatók, de lesz még hastánc, só, tüzes dallamok, fáklyafényes felvonulás, 9:30-tól pedig Óriás kert mozi a Yesterday filmmel. Best of Hungária, Budapest Rock and Roll Bandel, Marót Vikivel és Novai Gáborral vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello nyár, az Abba Sisters műsorával Jászkara Jenőn a szabadtéri színpadon vasárnap 17:30-tól. A 102.4 Best FM-en ezúttal Yes Yes és Szabó Ádám közöse a Gyengéden hallható.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most közlekedési infók is. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Nádudvari úton van útszűkület. Aszfaltoznak a napokban Abátszalók és Tiszaders között. Tápió Szecsőn a 31-esen közlekedve útszűkület van érvényben. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni az arra közlekedőknek, de ugyancsak a 33-ason ott Debrecennél a 106-os kilométernél is sávlezárás van útépítés miatt. Kiskörén a Széchenyi István úton útszűkületre kell számítani. Földesen a Hajdúszobátra vezető úton útépítés mellett lehet közlekedni. Tiszakürt belterületén ugyancsak útépítés van, félpályást lezárásra készüljenek. Kömlőn, valamint Kömlő és Besenyő telek között is útszűkület van érvényben. Pély és Tarna-Szent Miklós között útépítést végeznek. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykörösen a Szolnoki úton is dolgoznak. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre figyelni, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útszűkület mellett lehet autózni. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell figyelni. Tarány Tamás dalával hűsítjük le most magunkat, most így a jó, a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Már számoljuk vissza a napokat. Az új évad csak rád vár. Biztosítsd a helyet új

0: Nyisd meg bérleted június 26-áig. Szigligeti.
1: Akció a Husqvarna Szolnoki üzletében. Fűnyírók, fűnyírótraktorok, rotációs kapák, kaszák, kamerás robotfűnyírók már vezeték nélkül is, nagy választékban, akár áruhitelre is. Mátyás király út 18. Telefon 515-515. Husqvarna, a profik választása.
2: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Milliárdos kárt okozhatott az illegális cigarettagyár. Sokan választanak belföldi úti célt, több mint 20 itas sofőrt találtak. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Jemendi Rékát hallják. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
4: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazáson.
3: Pályaorientációs napközistábort szervez a nyári szünet elején a Szolnoki Szakképzési Centrum, tudatta a szolnokinapló.hu. A programban a felső tagozatos általános iskolások különböző szakmákat ismerhetnek meg, és a gyakorlatban is kipróbálhatják azokat. A kéthetes táborra idén több mint 100 diák jelentkezett. A résztvevők több szakképző intézmény képzéseibe is betekinthetnek. A saját készítésű alkotás haza is vihetik majd. A több mint 10 éves múltra visszatekintő program egész napos felügyeletet és ebédet is biztosít a gyerekek számára. Ismét felszínre került a Cibakházi sziget a Tiszán, de egyelőre nem látogatható, számolt be a szoljon.hu. Az alacsony vízállás miatt előbukkanó homokpadot védett madarak vették birtokba, ezért természetvédelmi okokból korlátozzák a megközelítését. A sziget 2-3 hete vált újra láthatóvá. A különleges természeti képződmény megjelenése mindig a Tisza vízállásától függ, ezért előre nem lehet megjósolni, meddig marad a felszínen. A Cibakházi sziget a korábbi években kedvelt kirándulóhely volt, de a szakemberek szerint most a védett madarak nyugalma az elsődleges szempont. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
5: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen kivannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ide véglegesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turistautat eltereljük onnan.
3: A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat. Több mint 2,5 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott a költségvetésnek egy nemzetközi bűnszervezet. A szoljon.hu azt írja, egy nyíregyházi ingatlanban működtettek illegális cigarettagyárat. Az ügyben a szolnoki járási ügyészség jár el. A nyomozás szerint a csoport azeri, portugál, fehér orosz és ukrán állampolgárokból állt, tagjai pedig szervezetten végezték a gyártást, a raktározást és a szállítást. A NAV rajtaütése során több mint 1 millió doboz hamis cigarettát, több tonna dohányt, valamint a teljes gyártóberendezést is lefoglalták. Az akcióban 19 gyanúsítottat vettek őrizetbe. az ügyészség 18 ember letartóztatásának meghosszabbítását kezdeményezte. Összművészeti fesztivállal ünnepli 124. születésnapját a Szolnoki Művésztelep tudatták honlapjukon. Az artjáró nevet viselő rendezvényt pénteken és szombaton tartják a Zagyvaparti Művésztelepen. A látogatókat koncertek, kirándulások, irodalmi programok, színházi előadások és közösségi események várják. A fesztivál középpontjában az alkotás áll. Az érdeklődők több művészeti tevékenységet is kipróbálhatnak, köztük a festést, a grafikát, az agyagozást és a szobormintázást. A program része a nyitott műtermek látogatása és több kiállítás is. A gyerekeket külön foglalkozások és előadások várják. Meghosszabbították a másodfokú hőségriadót péntek éjfélig, szombattól pedig a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetés lép életbe, hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. Szolnokon több forgalmas helyen párakapukkal segítik a felfrissülést, emellett a közkutaknál is lehet ivóvízhez jutni. A vármegyében összesen 230 klimatizált intézmény áll rendelkezésre azok számára, akik hűvösebb helyet keresnek. A MÁV volán csoport a Szolnoki vasútállomáson és az autóbuszállomáson ásványvizet oszt az utasoknak. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek a folyadékpótlásra. 21 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, írja a szoljon.hu. A Roadpol nemzetközi ellenőrzési akciója során a múlt héten összesen több mint 7400 járművezetőt ellenőriztek. Az ittas vezetők közül 8-an olyan mértékű alkoholfogyasztás után ültek volán mögé, amely már bűncselekménynek minősül. Az akció részeként egy 24 órás alkohol és drog maratont is tartottak, amely alatt 2000-nél több sofőrt állítottak meg, közülük 7-en bizonyultak ittasnak. A rendőrség szerint továbbra is szükség van a rendszeres, célzott ellenőrzésekre az ittas és bódult vezetők kiszűrésére. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Fesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Fesztivál alapítója.
6: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítetnek filmet, ami úgy érzik, hogy érti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
3: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. A testvérvárosok küldöttségei tanácskoztak Szolnokon. A városvezetés házigazdaként fogadta a japán, észt, lengyel és román delegációkat a helyi városházán megrendezett szakmai fórumon. A város tájékoztatása szerint a résztvevők a jövőre vonatkozó elképzeléseiket osztották meg egymással, miközben tovább erősítették a kulturális és gazdasági kötelékeket. Ma országszerte szinte teljesen zavartalan napsütésre készülhetünk, sehol nem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet. Minden nappal emelkedik majd a hőmérséklet, ma 35 fok lehet a maximum, de hétvégén már 40 fokot is mérhetünk. Éjjel 19-21 fokig frissül a levegő.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Én pedig Fodor Attila vagyok. Ma van a szülinapja Leoninak, az énekesnő, az utóbbi években többször szerepelt a slágerlistákon. Prince pedig ekkor jelenteti meg 84-ben a 6. albumát, a Purple Rain-t. Mi viszont egy másik zseniális előadóval folytatjuk, Rihannával. Ezúttal tőle az SOS hallható most.
7: 102.4 Veszte.

0: hiszem a mesét.
1: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. A térségben a Tisza és a Tiszató vízhőmérséklete 27 fok körül alakul. A Balaton vize is 27 fokos ezekben a napokban. Ha valaki elindulna Horvátország felé, ott a tengerparton 37-39 fok körül alakulnak a maximumok, a vízhőmérséklete pedig 24 és 28 fok között alakul. Mifelénk is marad a kánikula, mi több egyre melegebb várható majd a hétvégén. Holnap is napos, száraz idő lesz majd, szinte felhő sem lesz az égen, és a szél is csak gyengén fog fújni, 34 foknál is többet mérhetünk. Szombaton is derült, napos idő várható, mérsékelt széllel, csapadékmentesen fog eltelni a szombati nap is, és akár 35-36 fok is lehet a térségben. És most úgy fest, hogy a vasárnapi napon az ország egyes területein akár elérhetjük, sőt, túlléphetjük majd a 40 fokot is. Térségünkben 37-38 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet, és hosszabb távon is maradnak a 35 fok feletti maximumok Szolnok környezetében is. 40 évvel ezelőtt nyáron ilyenkor Whitney Houston a How Will I Know-val volt listavezető. A Best FM legenda ezúttal az I'm Every Woman-nel érkezik.

Kák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: oldalon. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: Programajánlókkal folytatjuk, itt a 102.4 Best FM-en. Artiáró Összművészeti Fesztivál ezen a héten a Szolnoki Művésztelepen. Holnap 19 órától ott föllép majd a Rambler és Kanizsa Gina, este 9-től húrszakadás, földindulás koncert, majd vasárnapi gyerekek koncert is lesz még 11-től. Szombaton 10-től látható a Tisza Virág bábcsoport előadása, este lesz Electrica World Music Group koncert, látható majd a Kecskeméti City Ballett táncosainak előadása, föllép majd a Lóci játszik, a Korai Elektrik, de a művészeti fesztivál ideje alatt lesznek különleges kiállítások, nyitott műtermek és olvasósarok is többek között. Karcagi Birkafőző Fesztivál ezen a héten, holnap a Rockudvarban 7:30-tól az Idő utazó rockband látható, este 10-től pedig Moby Dick koncert. A Calvin színpadon 16:30-tól Tom Petty és barátai láthatóak, 18 órától fellép Bebe, majd Zingvik és Poják Rita, 21 órától Szikora Róbert és az Ergo, este 11-től pedig Regán Lili. Szombaton a Múzeum színpadon már délelőtt hallható az Agyagbanda, 11:45-től fellép Csonka András, 12 óra után Peller Károly. A Calvin színpadon 16:30-tól Kalap Jakab koncert lesz, 18 órától Király Linda és Király Viktor látható. 20 órakor kezdődik majd Radics Gigi fellépése, 21:15-től Fehér Krisztián látható, de az éjszaka során még a hangulatot fokozza 10 után Kuki, illetve többek között Dr. Béres is. A Fröccskertben 19 óra után Farkas Judit, a Fülemüle Presszó tribünben és a Rollers is látható majd. Szandai nyár a Lengyel Antal téren, holnap 18 órától. Péter Samekkel, a Retro Zóna zenekarral, de lesz kézműves sarok és lesznek népzenei játékok is. Dos Diabolos, Gangsta Zul és Takács Vilkó koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban holnap este 9-től. A Szolnoki Tisza Tánc Együttes 80 éves jubileumi gála műsorára szombaton kerül sor 14 és 18 órai kezdettel a Szigligeti Színházban. Aranycsillagos táncest ismét a Zöldház előtti téren az Aranycsillag Társas Tánc Klubbal szombaton 18 órától. Parás parti Besenyszögön az Erzsébet kertben szombaton déltől Bogrács partival 15 órától gyerekprogramokkal, 16:30-tól lesz Tündérliget, majd Csoda csónakázás a Horgász együttessel, 18-tól dalmadenc bemutatók, de lesz még hastánc, só, tüzes dallamok, fáklyafényes felvonulás, 9:30-tól pedig óriás kert mozi a Yesterday filmmel. Best of Hungária Budapest Rock and Roll Banddel, Marót Vikivel és Novai Gáborral vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Hello nyár, az Abba Sisters műsorával Jászkara Jenőn a szabadtéri színpadon vasárnap 17:30-tól. Itt a 102.4 Best FM-en Janicsák Vecadalát készítettük be, mindjárt szól a Labirintus.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Már számoljuk vissza a napokat, az új évad rád vár. Biztosítsd a helyed, újítsd meg bérleted. Szigligeti.com.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most közlekedési infók is. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Nádudvari úton van útszűkület. Aszfaltoznak a napokban Abátszalók és Tiszaders között. Tápiószecsőn a 31-esen közlekedve útszűkület van érvényben. A 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelést kell igénybe venni az arra közlekedőknek, de ugyancsak a 33-ason ott Debrecennél a 106-os kilométernél is sávlezárás van útépítés miatt. Kiskörén a Széchenyi István úton útszűkületre kell számítani. Földesen a Hajdúszobátra vezető úton útépítés mellett lehet közlekedni. Tiszakürt belterületén ugyancsak útépítés van, félpályást lezárásra készüljenek. Kömlőn, valamint Kömlő és Besenyőtelek között is útszűkület van érvényben. Pély és Tarna-Szent Miklós között útépítést végeznek. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykörösen a Szolnoki úton is dolgoznak. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre figyelni, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útszűkület mellett lehet autózni. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell figyelni. Úton, útfélen vagy a vízparton, bármerre is legyenek ebben a kánikulában, vigyázzanak magukra, közben pedig maradjanak a 102.4 Best FM környékén, mert jön 6-tól a Night Shift. Én viszont megyek, Fodor Attila vagyok, holnap tali 3 után.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Érzem, hogy valami hív, szembe csuk, vezet majd a szív.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs fennakadás az energiaellátásban a hőség miatt. Home office jöhet a kánikulában az államigazgatásban. Jelesre vizsgáztak az olasz rizlingek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az energiaellátásban nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet, ezt Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója mondta. Hozzátette, az eddigi csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás Magyarországon. Beszámolt arról is, hogy a hőség miatt számos helyen vízosztópontok és párakapuk működnek. A feladatokban eddig több mint 2000 ember vett részt. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, ami komoly egészségügyi kockázatokkal jár. Kiemelten figyeljünk a sérülékeny csoportokra. Magyar Péter miniszterelnök egyebek mellett arról is tájékoztatott, hogy az államigazgatásban jövő héten, hétfőn és kedden home office munkavégzés lesz ott, ahol ez lehetséges. A munkáltatókat egészséges munkakörülmények biztosítására és a szabadtéri munkák átütemezésére kérte a kormányfő. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstopot a hőség miatt. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium döntése szerint szombat este 10-től vasárnap reggel 6-ig közlekedhetnek a közutakon a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek, és csak ezután kell leállniuk aznap este 10-ig. A módosításra azért volt szükség, hogy a sofőrök eljussanak egy megfelelő pihenőhelyre, a szállított áruk pedig a nagy melegben ne romoljanak meg, és minél előbb célba érjenek. A Balatonnál a Velencei és a Tiszatónál razziázik júliustól a NAV. Egyebek mellett az üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok augusztus végéig. Azt ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, illetve betartják-e a pénztárgépre vonatkozó szabályokat. Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nebbich ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta termékteszten ezúttal 27 olasz rizlinget hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. Az italok különböző borvidékekről származtak, és mindegyik 2025-ös évjáratú volt. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és a kén-dioxid mennyiségét, a címkéket, a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot.

0: بتفوت هيبات. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég, arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Az egyik Michael ezen a napon született 63 évvel ezelőtt, a másik Michael pedig ezen a napon halt meg tragikus hirtelenséggel 17 évvel ezelőtt, mindösszesen 50 évesen. Természetesen mindkettejükről megemlékezünk a következő 60 percben. A Night Shift legelején úgy, hogy az általunk szabott határokat nem lépjük át, hiszen hogyha csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszók mögött.
1: Best FM, a legjobb zenék. Mi?

0: FM-en.
1: Instagram, Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infók érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infókuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 06 55 55 155-ös. Monday night.

Wednesday night to the club. Wednesday night.

Club. To the club and I want.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, ketten funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, itt lehet megtalálni az én korábbi 150 mixemet.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Ha csütörtök, akkor Dance és DJ Miller, így lesz ez a következő órában, szóval gyorsan némivel helyet cserélünk, és még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok a 90-es és a 2000-es évekből. Pár perc, és a gyors váltás után innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Extrém hőség jön hétvégére, takarékoskodjunk a vízzel, nyári ellenőrzéseket kezd a NAV a nagy tavainknál. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. A kormányfő azt is közölte, hogy az államigazgatásban jövő héten hétfőn és kedden, ahol lehetséges, biztosítják a home office munkavégzést. Szombattól a napi középhőmérséklet

0: 4 napon át 29 fok fölött is alakulhat, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. A tudatos és takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség. A tartós kánikula miatt az ország több településén korlátozták a vízhasználatot. Az ugrásszerűen megnövekvő fogyasztás és a hálózat túlterheltsége pedig további ellátási problémákhoz vezethet, mondta rádiónknak Kreitner Krisztina, a szövetség szóvivője.
1: Sajnos a klímaváltozás az most már a vízellátásban is érezteti a hatását. Ne bánjunk pazarló módon ezzel a természeti kincsel. Locsolásra például nem csak vizet használnánk, hanem az otthoni furt kutakat, vagy az összegyűjtött csapadékot, esővizet. Amikor esik, akkor próbáljuk meg összegyűjteni. Csökkentsük a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét is. A locsolás gyakoriságát lehetőleg locsoljunk reggel, akkor a hajnali órákban. Mellőzzük az ivóvízzel történő pormentesítést. Csak vízzel oldjuk meg, hanem más alternatív módokon.
0: Szeptembertől indulhat a kórházi fertőzések adatainak rendszere, ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedűs Zsolt átláthatóságot ígért a témában. Leszögezte, az a cél, hogy modern, európai és nagyon magas szintű egészségügyi ellátása legyen a magyaroknak. A Balatonnál a Velencei és a Tiszatónál razziázik júliustól a NAV. Egyebek mellett az üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok augusztus végéig. Azt ellenőrzik, hogy a vásárlók, vendégek kapnak-e számlát, nyugtát, a cégek bejelentették-e a dolgozókat, illetve betartják-e a pénztárgépre vonatkozó szabályokat. Napos idő várható, esetleg délen, délkeleten lehet néha felhősebb az ég. Arrafelé előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék. A szél néha megélénkülhet, 31 és 37 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-31, hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, és szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással. A hétvégén fokozódik a kánikula.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mit szoktak ilyenkor? Na és milyen? Milyen 5-3 évesen? Milyen? Na milyen? Hát
5: figyelj, kicsit nehezebb, de a botot eldobtam. A kezembe adták a haverok, de én meg így megpróbálom. Ez még nem kell, és így belögtem az árokba. Ezzel mindent elmondtam, nem?
4: Imrém, hát boldog születésnapot a közöttük, utólag is még benne vagyunk a 8-ban.
5: Hát gondolj, mibe kanyarodtam be? Melyik utcában? Az 54-es utcában. Tehát ott mostantól egy évig 54 a mondás.
4: Hát akkor, és akkor mi az jövőben, akkor ez New Yorkban lesz az ennek?
5: Hát figyelj, ki tudja mit. Én lotozom minden héten.
4: Hát figyelj, hogy emelkednek a jegyárak, ahhoz lehet, hogy két teli találat is
5: nem
4: kell.
5: Nem baj, nem baj, csináljuk, Sanyi, az a lényeg, fia, hogyha fapadossal is, de megyünk, ha hívnak, nem?
4: Jó van, mindegy, egyre most csinálj te, ebben az órában legalábbis mindenféleképpen.
5: Keverem, kavarom, de csak dancebe utazom, nem baj?
4: Hát pont úgy mindegy éve. Jó van.
3: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Van nekem egy olyan tippem, amivel ugye múlt hétvége az viszonylag lazábbra intéződött, hogy ezt most akkor te kamatos többet potolod ezen a hétvégén.
2: A jövő héten vágy, vagy képzeld el, hogy azért mondtam, hogy ez a hét, ez még ez ugye hétfővel kezdődött az igazi műsor.
1: Hát jó, csak azt mondtad, hogy csütörtök
2: pénteken, és akkor azért bejelentkeztek haverok, hogy nem megyünk le a tanyára, csak egy kicsit hortozza, az a súnyi, ez a kicsit horgászni. Tudod, ez a programnak az elnevezése.
1: Mikor fogtál a kezedbe, én még én.
2: Hát, amikor... horgászbotot nagyon régen fogtam a kezembe, de akkor is csak egy bácsinak segítettem, mert ő akarta megmeríteni a potykát, úgyhogy... Tehát ez tényleg így volt egyébként, hogy valamelyik héten mentem, és az öreg nagyon kilódott, és mondta, hogy nem segítenék, mert akkor, hogyha fogom, akkor én egyébként a csónakból mentem kimerni a vizet amúgy.
1: Jó, tényleg, ez egy parálisan komoly. Csak erre mondtad, tehát nyugtass meg, hogy ti sem hiszitek el, hogy abból lesz horgászás.
2: Nem, de jól hangzik, meg gondolom, hogy otthon az asszonynak is, ha így vezetik fel a srácok, akkor ez sokkal jobb, mint az, hogy figyelj, menjük azt az csihipúi, nem? Ez egy horgászat, ez nagyon komoly sport, Csándor, kérlek, hogy te is vedd komolyan, jó?
1: Abszolút. De akkor ez teljes izért? Teljes bulimentesség erre a hétvégére?
2: Nem, azért a szombaton azért a borbár azért az befigyel, tehát azért azt nem szabad szemen kívül hagyni, vagy teljes. A látótéren
1: vagy
2: kívül
1: figyelmen,
2: helyezni.
1: Vagy mi az a
2: figyelmen kívül, igen, de hagytam, hogy kijavítsák. Úgy szeretem.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Viszont, amit nagyon-nagyon régen mondtunk, de tényleg nagyon-nagyon régen mondtunk, de nagyon-nagyon régen mondtunk.
2: Mi? Elérhetőségek.
3: Ja.
2: Légy szíves.
3: Kapd össze magad, vágyból, légy szíves. Már mint, hogy engem hol lehet elérni, tudod, hát nagyon jó.
1: Hát én tudom, te tudod, de hogy ők tudják.
3: Perfekt a vége az. Mint a Ford Fairlane annak idején. Úgyhogy Mixcloudon belül ugyebár a DJ Miller Hun oldalon vagyok elérhető. Közel 200 mixel, és persze ezek között megtalálhatóak a Night Shift mixek is természetesen. White Boy, mondd, kérlek nézd is, és a többit, mert hát azért van itt még bőven
1: DJ.
3: Hát persze, hát figyelj, hogyha már Lúd legyen kövér, na, várjá, ha már Night Shift lemezdóval sokról hétfőn beszélünk, akkor...
1: Hétfő, Lauer, Christian, Lauer and Canard. Tehát, mindegy, tehát úgy, mindegyik úgy kezdve, hogy mixcard.com per. Hétfő az Lauer and Canard, Ked, Hangya Nagyhával. Szerda DJ FND, az a legkönnyebb, mert Effinek mindenhol DJ FND. Csütörtök ugye DJ Miller Hun, szombat az D és Limfit Hun, a vasárnap pedig DJ Németi. Én meg DJ White Boy.
3: Én így vagyok nyugodt, hogy mindenkit elmondtam.
1: Jaj, de olyan rendesen.
3: Ugye? Ez így korrekt, csapatban játszunk.

0: játszóknál. DJ Miller.
1: Nyilván, hát akkor biztonságos kifuttatását meg ennek a szüli hétnek.
2: Nagyon szépen
1: szabad
2: köszönöm,
1: ilyen szépen köszönöm,
2: kedves vagy. Remélem, hogy sikerülni fog. Óvatosan, óvatosan duhajkod 50 fölött, mert tudod, minden perc ajándék vágy, hogy szokták mondani a haverok.

like nobody does. Oh, my neighbor, she got too much flavor.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egészségügyi kockázata is van az extrém hőségnek. A napraforgó és a kukorica is szenved a melegtől. Nőtt a venezuelai földrengések áldozatainak száma. Villányi Eszter vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet, ezt az országos tisztifőorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, most másodfokú, de szombattól már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre, 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. A megengedetthez képest 10-20 km/órás sebesség csökkentésre van szükség a vasúti és hévvonalakon. Az extrém meleg miatt ugyanis nagyon felforrósodnak a sínek. A közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az ilyen mértékű sebességkorlátozás nem vezet a menetrend összeomlásához, késések viszont lehetnek. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a nem nyitható ablakú IC-kocsikat, ahol nem működik a klíma, lehetőség szerint kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Biztosítják a tartalékszerelvényeket és felajánlják az

0: első osztályú kocsikat is.
1: Nagyon megsínylik a kapás növények a forróságot és a csapadék hiányt, erről ír friss agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Közölték, még mindig sok nedvesség hiányzik a talajból, az Alföldön a legrosszabb a helyzet. A kalászosokat és a repcét is egyre több felé aratják. A napraforgó többnyire csillagbimbós állapotban van, és a kukorica is intenzíven növekszik, ahol elegendő nedvesség áll rendelkezésére. Erős földrengések rázták meg Venezuelát, a két földmozgása a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es volt, több államot érintett, de főképp Caracas térségét. A természeti katasztrófa komoly károkat okozott, a legfrissebb hírek legkevesebb 164 halálos áldozatról és mintegy 1000 sérültről szólnak. A mentő alakulatok a romok között kutatnak, így várhatóan az áldozatok és a sérültek száma is emelkedni fog. A venezuelai kormány rendkívüli állapotot hirdetett. Folytatódik a derült idő, délen, délkeleten még néhol felhősebb lehet az ég, arrafelé még előfordulhat egy-egy futózápor, de az ország nagy részén nem lesz csapadék az éjszaka folyamán. A délutáni 31-37 fok után, késő estére 21-31, hajnalra pedig 14 és 21 fok közé hűl majd le a levegő. Holnap is folytatódik a hőség, eső sehol sem várható, szinte zavartalan napsütés lesz erős UV-sugárzással, a hétvégén pedig fokozódik a kánikula.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 17 évvel ezelőtt ezen a napon tragikus hirtelenséggel hunyt el Michael Jackson. 50 évesen mindössze, vagyis most még csak 67 lenne. Már nem tudjuk, hogy lenne 67. Amit ő művelt a testével meg a szervezetével, a fene tudja, hogy megérte volna ezt a kort. Ő és húga Janet Jackson érkezik az óra legelején a Scream-mel.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék. Simán benne van a pakliban, hogy az idei esztendő legnagyobb visszatérője Madonna legyen. Július 3-án jelenik meg sorrendben 16. nagy lemeze, a Confessions 2. Én csak így halkan zárójelben jegyezném meg, hogy szerintem az sokat lendítene a sikeren, hogyha egy 67 évesen nem próbálna meg úgy csinálni, mintha még mindig 30 éves lenne. Tud ez működni? Kitűnő példák vannak már előtte. Cher, Tina Turner, hogy más nem mondjak. Az egyik legnagyobb Madonna klasszikus, a Vogue érkezik itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, a CNC Music Factory névben a két C az elején a két alapító tagra, Robert Cleverre és David Corra utal. Ennek ellenére 2005-ben a zenekar rappere Freedom Williams szerezte meg a névhasználati jogokat. Úgy néz ki, hogy a duó még életben lévő tagja, Robert Cleville ebbe annyira nem nyugszik bele, mert hogy keresetet nyújtott be ismételten jogtalan védjegy használat miatt. Jön a CNC Music Factory, és a Do You Wanna Get Funky?

Best FM, a legjobb zenék. Nagyon udvariasan nem nevezték meg, hogy melyik volt az a nagy lemezkiadó, aki azzal hajtotta el őket, hogy Lift zenével nem foglalkozunk, de gondolom ugyanez a nagy lemezkiadó pár hónappal később, amikor minden rekordot megdöntött az eladás és a slágerlistákon a Lighthouse Family, akkor verte a fejét a töltyfa asztalba. Jön a Lighthouse Family és a High, a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Összehangolja a kormány a hűséggel kapcsolatos védekezést. Jól vizsgáztak az olasz rizlingek. Hollandiában először van vörös riasztás hőség miatt. Vinyányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Zajlik a társadalmi egyeztetés az alaptörvény 17. módosításáról és a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Erről is beszélt Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, 13 ezer ember küldött üzenetet az alaptörvény kapcsán, és 40%-uk konkrét javaslatokat is tett. A legnagyobb érdeklődés a képviselői mandátum 12 évben történő maximalizálását övezi. Sokan szigorítanának, mások kritikát fogalmaztak meg. Az alaptörvényről szombatig várják az észrevételeket, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal kapcsán pedig június végéig. Kiválóan szerepeltek az olasz rizlingek a Nebbich ellenőrzésén. A hatóság a Supermenta termékteszten ezúttal 27 olasz rizlinget hasonlított össze a nagy kereskedelmi láncok kínálatából. Az italok különböző borvidékekről származtak, és mindegyik 2025-ös évjáratú volt. A szakemberek nézték a borok alkohol és cukortartalmát, a sav és a kén-dioxid mennyiségét, a címkéket és a jelöléseket. Egyetlen tételnél sem találtak hiányosságot vagy hibát. A hivatal külön kiemelte, megnyugtató, hogy a vizsgált borok valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek. Tombol a hőség Európában, Hollandiában történelme során először adtak ki vörös riasztást a kánikula miatt. A következő napokban ott is elérheti a 40 fokot a csúcshőmérséklet, és ez jelentős páratartalommal is társul. Luxemburgban megdőlt a júniusi melegrekord, az országban ilyen hosszú és intenzív hőhullámot még nem tapasztaltak ebben a hónapban. Eközben Spanyolországban már halálos áldozatai is vannak a hőségnek. A beszámolók szerint több mint 200-an vesztették életüket az extrém meleg következtében.

0: Derült lesz az éjszaka, csapadékra nem kell számítani, és a szél is gyenge marad. 14 és 21 fok közé hűl a levegő hajnalra. Holnap is folytatódik a kánikula, szinte zavartalan napsütés lesz pénteken. A középső és északkeleti tájakon lehet több felhő az égen, de csapadék sehol sem várható, és a szél sem élénkül meg. 33-38 fokos csúcsra készülhetünk. Nagyon magas lesz az UV-sugárzás, 11 és 15 óra között ne legyünk tűzőnapon, és gondoskodjunk a fényvédelemről.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: A legjobb zenék minden nap.
0: Minden nap.
2: Dr. Béres!
3: My name is Victor, you can take a picture.

játszhatom a legjobb zenék. Mondhatnánk, hogy ellentétben a Spice Girls elők legalább jó fejek, és nem hitegetik most már évek óta a rajongókat egy esetleges visszatéréssel, amire egyébként hát szintén nagy igény lenne. De hát gondolom ez az NSYNC rajongókat nem nyugtatja meg. I want you back, hát pont ugyanígy szeretnék az NSYNC-et és vissza a színpadra világszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék. Alig 200 dollárért, ami tényleg nem egy nagy összeg, külön bejárat a legjobb ülőhelyek egyike, találkozás a lányokkal a koncert előtt, fotó a hölgyekkel a koncert előtt, exkluzív, dedikált plakát, és természetesen még mindenféle exkluzív merchandise kis cuccok. Szóval, hogy ezt tartalmazza a Meet and Greet package, ami egyébként tényleg nem egy borzasztó összeg azért, hogy igazi legendákkal találkozzon személyesen. Az ember mondjuk hát ki kell hozzá utazni az Egyesült Államokba, mert hát természetesen a hamarosan induló turnéjukkal

Best FM a legjobb zenék. Haladunk előre egy napot, emelkedik a hőmérséklet egy fokot, vagy inkább kettőt. Jelen esetben 2 fokkal lesz majd melegebb holnap, mint ma. 34-ről 36-ra ugrunk, és minden más változatlan lesz. Se szél, se csapadék, se felhő.

Best FM, a legjobb zenék. A néhai Coolio legnagyobb, illetve legutolsó listás sikerét is egy-egy filmzenének köszönheti. Természetesen a legnagyobb az a Gangster's Paradise volt, a Veszélyes kölykök, a Dangerous Minds című filmből. A legutolsó, ami a 40 legjobb közé tudott kerülni, pedig ez. A Nekem 8 című film betétdala érkezik Coolio-tól. See you

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs krízis az energiaellátásban, csökkent a terrorfenyegetettségi szint itthon, halálos kisrepülő baleset történt Varsóban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli hőség jön a hétvégén, összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el a kormány. Magyar Péter kormányfő irányítja a védekezést, őt egy koordinációs testület segíti, amelyben részt vesz több minisztere is. Péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatás jön a hőkupola hétvégi érkezése miatt. A miniszterelnök azt kérte az emberektől, hogy vegyék komolyan a hatóságok kéréseit. Az áramfogyasztás csökkentését kéri a lakosságtól a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, annak érdekében, hogy a villamos energiaellátás biztonságos és zavartalan maradjon, 18 és 21 óra között mérsékeljük a klímaberendezések használatát, helyette éjszaka és a hajnali órákban hűtsük az otthonainkat. Emellett az elektromos eszközök töltését és a nagyobb teljesítményű háztartási gépek működtetését is érdemes későbbre időzíteni. Csökkent a terrorfenyegetettségi szint Magyarországon az eddigi magasról közepesre. A nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletes elemzése után született meg a döntés arról, hogy a korábban elrendelt szigorú biztonsági intézkedések fenntartása a jelenlegi fenyegetettségi szint mellett már nem indokolt. Így a terrorfokozat csökkenthető, közölte a belügyminisztérium. Hazánkban február végén az iráni háború kirobbanásakor emelték meg a fenyegetettségi szintet. A Semmelweis Egyetem teljes körűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal. Ezt közölte az intézmény, miután rendőrök jelentek meg és intézkedtek a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Azt nem tudni, miért érkeztek ki az egyenruhások, annyi biztos, hogy egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult büntető eljárás. Lezuhant egy kis repülőgép Varsóban, szörnyet haltak az utasok, a kisgépen ketten utaztak. Egy gyakorló reptér közelében történt a katasztrófa a lengyel fővárosban. A balesetben két járókelő is megsérült. A repülő Wroclawból indult, vizsgálják a tragédia okát. Fokozódik a hőség a következő napokban, már is mondom a részleteket az időjárásról. Derült lesz az éjszaka, csapadékra nem kell számítani, és a szél is gyenge marad. 14 és

0: 21 fok közé hűl a levegő hajnalra. Holnap is folytatódik a kánikula, szinte zavartalan napsütés lesz pénteken. A középső és északkeleti tájakon lehet több felhő az égen, de csapadék sehol sem várható, és a szél sem élénkül meg. 33-38 fokos csúcsra készülhetünk. Nagyon magas lesz az UV-sugárzás, 11 és 15 óra között ne legyünk tűzőnapon, és gondoskodjunk a fényvédelemről.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: És igazából nekem is csak ma esett le, hogy ez a dátum, a június 25-e, az a popzene szempontjából milyen fontos. Mert hogy az egyik legnagyobb Michael-t vesztettük el ezen a napon, és a másik legnagyobb Michael pedig ezen a napon született 1963-ban. George Michaelről van szó, érkezik a Too Funky-t a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Wild Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Hiába nem volt a Nemo nyomában című rajzfilmnek ilyen markáns betétdala, mint ez. Abban az évben gyakorlatilag Pizsivel a bohóccal senki nem tudta felvenni a versenyt. Se Will Smith, se Jack Black, se Robert De Niro, se Martin Scorsese, se Angelina Jolie, se René Zellweger, mert hogy ilyen illusztris volt azon színészeknek a népsora, akik a különböző víziállatok hangját kölcsönözték az eredeti verzióban a cápa mesében. Ebből érkezik most Rose Royce után szabadon a Karvas Christina Aguilera-tól, és Missy Elliott-tól itt a Best-en.

Best of a legjobb zenék. Zenéltek már nálunk a szép emlékű Pecsában, a Petőfi csarnokban. Megtöltötték a Papp László sportarénát, és fesztiválon is felléptek már. Igaz, akkor már Fergie nélkül. Hogyha valaki készletést érez, hogy idén nyáron szeretné megnézni élőben a Black Eyed Peas-t, hozzánk legközelebb majd június 27-én Szlovákiában megteheti. Ők jönnek most a Meet Me Halfway-jel itt a Besten.

van a legjobb zenek, a Fight, nagy visszatérő turnéjának ausztrál és új-zélandi része már letudva. Május 31-én visszaköltöztek úgymond az Egyesült Királyságba, és szeptember elejéig az összes nagy angol nyári fesztiválon megtalálhatóak lesznek, szóval mozgásban lesznek a nyáron. Pont ahogy ők is mondják, keep on moving, érkezik a Fight itt a Best Time.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Rengeteg előadó 20 vagy 25 évvel ezelőtt megjelent albumát turnéval szokta mostanában ünnepelni. Anastasia, 50 Cent, hogy más nem mondjak. Sajnos a Depeche Mode nem ül föl erre a vonatra, pedig hát akkor jöhetnének az Exciterre, mert ez kereken 25 évvel ezelőtt jelent meg. Az egyik legjobb kislemez érkezik róla az óra legelején, íme a Free Love.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

Beszéltem a legjobb zenék, elvileg a Freedom Williams-el jelenleg is turnézó énekesőinek van hangja. Nem is rossz. Ettől függetlenül azért az élő fellépéseken biztos, ami biztos, az eredeti női vokára szoktam fly nekem, hogy Everybody Dance Now. You're not gonna make you sweat a CNC Music Factory-től.

Best FM a legjobb zenéket, akkor Adamskival együtt én leszek a másik, aki megöli a mai bulit. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap természetesen érkezem, hiszen péntek lesz. A Night Shift extrában pedig plusz egy órát fog majd zenélni nekünk FND. Úgyhogy pop és rádiós lágerekkel indítjuk majd hivatalosan a hétvégét, hozzuk a szerdai életérzést. Én meghozom majd magam a DJ FND-t, 8 után pedig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit. Pont úgy, mint ahogy ma is tettem, egészen eddig. Ennyi volt már a Night Shift. Jön Adamski és a Killer, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: dog chow.
1: Best FM.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van az úgy már

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it, or just let it slip? Yeah.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: Come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.